0: fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.
2: Úgy hallgassaj az eső, soha nálsem.

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket. Marihuánát találtak egy autóban a rendőrök püspökladányban. Egyelőre nincs nagyobb fertőzés veszélye a debreceni bölcsődékben. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és ha igen, milyen feltételekkel. A szabályok betartásának fontosságára Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hívta fel a figyelmet rádiónkban.
3: Amelyik önkormányzat nem hozott rendelet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Mindig legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tudjuk tartani a tüzet, és oltóvíz is. Hogyha szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését. A tüzet egyetlen percre se hagyjuk magára. Attól pedig mindenkit óva intenék, hogy falevel fűtsön. Csak tönkre tesszük vele a kályhát, a kazánt, és még a kémét is.
2: Marihuánát találtak egy autóban a rendőrök püspökladányban. Azt írják, pár napja egy parkolójárműre lettek figyelmesek, amelyben három férfi ült. Amikor igazoltatták őket, erős marihuána szagot éreztek az utastérben. A kocsi átvizsgálásakor a hátsó ülésen egy zacskóban 67 g kábítószer gyanús anyagot találtak. A gyors tesztek után két férfinél pozitív eredményt mutatott a vizsgálat. A rendőrök kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki őket. Egyelőre nincs nagyobb fertőzés veszélye a debreceni bölcsődékben és iskolákban. A jó idő miatt a gyerekek sokat vannak a szabadban, így kevesebbet töltenek zárt térben egymás között. A legkisebbeknél még a beszoktatások vannak, mondta a Dehírnek Gyöngyösi Katalin intézményvezető. Most őt hallhatjuk.
4: Ez viszont köszönhető annak, hogy még beszoktatások vannak. Még szinte félházzal működünk. Alacsonyabbak a csoportlétszámok. Rengeteg időt töltünk még kint az udvaron. Nem úgy, mint egy iskolában, ahol egész nap a tanterembe ülnek.
2: Ma legtöbb 19 Celsius fokot mérhetünk Debrecenben és a térségben, lassan hidegfronti hatásra is számíthatunk, és ennek igazán holnap érezhetjük meg majd a hatását. Vasárnap már csak 14 fok lehet és megérkezhet a zápor, zivatar is, éjszakára pedig akár 8 fokig is lehűlhet a levegő.

0: Ez a Best Hétvége. Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Folytatódhatnak a katonai létesítmények felújításai a térségben. Életeket menthet a szerv adományozás, megérkezhet a hideg front. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Nagyobb ütemben folytatódhatnak a katonai létesítmények felújításai Debrecenben és Hajdúhatházon. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a debreceni Kossuth laktanyában tartott értekezletet, ahol a katonák szolgálati körülményeiről és az épületek állapotáról is egyeztettek. A bejárás során több olyan épületet is láttak, amelyek állapota évtizedes lemaradást mutat. A miniszter szerint javítani kell a katonák körülményein, ehhez pedig a már megkezdett felújítások folytatására és új létesítmények építésére is szükség lehet, olvasható a Dehíren. Életeket menthet a szerv adományozás, erre hívják fel a figyelmet a szombati donornapon. Október 2. szombatján tartják a szervdonációs és transzplantációs Európa napot, amelynek célja, hogy minél többen megismerjék a szervátültetés jelentőségét. Sok súlyos betegnek ugyanis a transzplantáció jelenti az egyetlen esélyt az életben maradásra. A szerv adományozás fontosságáról Mihály Sándort, az Országos Vérellátószolgálat transzplantációs igazgatóját kérdeztük.
3: A szervátültetéshez nélkülözhetetlen a donorok adakozó szándéka, és fontos ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy ha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet, szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen, lehetőség szerint mindannyian hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
2: Lekéste az utolsó buszt, ezért biciklit lopott egy hajdúnánási fiatal, hogy hazamehessen. A 18 éves férfi október 5-én lopott el egy kerékpárt, a rendőrök viszont a kamerafelvételek alapján rövid időn belül azonosították. Nem volt ismeretlen előttük, a fiatallal szemben csendháborítás miatt is intézkedtek korábban. A férfi a kihallgatásán beismerte a lopást és azzal magyarázta tettét, hogy az előző éjszakai rendőri intézkedés után már nem érte el az utolsó buszt, ezért más módon kellett hazajutnia. Az ellopott kerékpár sértetlenül visszakerült a tulajdonosához, közölte a polisz.hu. Ma legtöbb 19 Celsius fokot mérhetünk Debrecenben és a térségben, lassan hidegfronti hatásra is számíthatunk, és ennek igazán holnap érezhetjük meg majd a hatását. Vasárnap már csak 14 fok lehet, és megérkezhet a zápor, zivatar is, éjszakára pedig akár 8 fokig is lehűlhet a levegő.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Ma van a Lelki Egészség Világnapja. Jövő februártól hónapokig nem lehet majd Eindhovenbe repülni Debrecenből, és kiemelkedő eredményt ért el egy debreceni kötődésű magyar katona. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Október 10-e a Lelki Egészség Világnapja. Ebből az alkalomból a szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy saját és környezetünk mentális egészségével is foglalkoznunk kell. Fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket, és szükség esetén szakemberhez forduljunk, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
3: Ezek nagyon jól megfigyelhetők. Például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítményromlása szintén egy nagyon jó jelzőrendszer. Olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás növekedése is. Különböző érzelmi hangulati jelek, tartós lehangoltság, fokozott ingerlékenység, és van az érzelmi fáradtság, ami egy picit a burnout-tal, aki égéssel együtt tapasztalható. Ez azt jelenti, hogy képtelenség az örömnek a megélése.
2: Jövő februártól hónapokig nem lehet majd Eindhovenbe repülni Debrecenből. A holland város repülőterét február 1-e és július 19-e között teljesen lezárják, mert felújítják a futópályát. A Wizz Air a Dehír kérdésére megerősítette, hogy ebben az időszakban Debrecenből nem lesz elérhető másik hollandiai úti cél sem. A légitársaság ugyanakkor folyamatosan vizsgálja az útvonal hálózatát, az esetleges változásokról pedig később adnak majd tájékoztatást. Debrecenből jelenleg Londonba, Isztambulba és Lárnakára is repül a Wizz Air. A ciprusi járat jövőre is visszatér, március végétől október végéig heti két alkalommal közlekedik majd. A várnai járat jövő évi indulásáról pedig egyelőre még nincs végleges döntés. Kiemelkedő eredményt ért el egy debreceni kötődésű magyar katona az amerikai tengerészgyalogság vezetői képzésén. Székely Alfréd törzs őrmester 5 héten át vett részt a Quantico-ban tartott tanfolyamon, ahol taktikai döntéshozatalban és a kisebb katonai egységek vezetésében is bizonyítania kellett. Székely Alfréd 9 éve szolgál a Magyar Honvédségnél, pályafutását Debrecenben az 5. Bocskai István lövészdandárnál kezdte, jelenleg az MH Altiszti Akadémia kiképző altisztje, ahol a katonák altiszti feladatokra való felkészítésével foglalkozik, közölte Facebook oldalán a Magyar Honvédség. Ma legtöbb 19 Celsius fokot mérhetünk Debrecenben és a térségben, lassan hidegfronti hatásra is számíthatunk, és ennek igazán holnap érezhetjük meg majd a hatását. Vasárnap már csak 14 fok lehet és megérkezhet a zápor, zivatar is, éjszakára pedig akár 8 fokig is lehűlhet a levegő.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
1: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
3: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
4: Novemberben beköltözik a nyár a halba. Éld át a hamisítatlan Fiesta életérzést. November 13. Fiesta Hall Debrecen. Jegyek kaphatók a campusjegy.hu.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
7: Hey, this is Anastasia.
8: Hello, I'm Calvin Harris.
9: This is Carly Rae Jepsen.
10: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
11: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
12: Bárhol is vagy.
13: Bárhol is vagy.
12: Ott van veled.
14: A Best FM.
12: A Best FM.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kós, ha nem szeretné, hogy csendesen teljen a hétvéget, tegyen valamit annak érdekében, hogy izgalmas legyen, ám de csak módjával, mert a szélsőségek iránti vonzódása

már eredményt is mutat, fellélegezhet, a dolgok kezdenek elrendeződni ön körül, szabadnak és könnyűnek érezheti magát. Szűz. Mindig a jóra törekszik, sokat tesz azért, hogy kemény és alapos munkája gyümölcséből az egész családnak jusson. Mérleg. Keveseknek adatik meg, hogy életüket az egyenletesség jellemezze, még egy mérleg is kizökkenhet a kerékvágásból, ami az érzelmi állapotát illeti, önbizony most nincs a csúcson. Skorpió. Nem várt anyagi gondokra számíthat, mindezek tetejébe kellemetlen döntéseket kell hoznia, aggodalomra azonban még sincs ok, rövidesen minden elképzelését valóra válthatja. Nyilas. Ha sikerül úrrá lenni lobbanékony természetén, könnyebben veszi az akadályokat. A sok munka mellett kevesebb idő jut a magánéletére, az estéit most legszívesebben otthon tölti. Bak. Fontoskodó hajlama ma előtérbe kerülhet. Most mindent jobban tud, mindent előre kifogásol. Aki ismeri önt, talán csak mosolyog ezen, mások szemében viszont kiállhatatlannak tűnhet. Vízöntő. Új lehetőségek a horizonton, mégse ábrándozzon fényes jövőről, mert magától semmi nem fog megváltozni. Tudnia kell, hogy mire képes, és nem szabad megijednie semmitől. Alak. Hullámzó kedély állapot jellemzi ma, az indulatát próbálja meg kordában tartani, mert ha elszabadul, jaj annak, akire rászakad. Elterelésül mutasson érdeklődést néhány kollégájának munkája iránt.

0: beszéd a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Nézted valaha a gyerekeket játszani a körhintán? Hallgattad, amint az esőcseppek földet érnek tompán? Követted szemeddel egy pillangó szeszélyes röptét? Nézted a tovatűnő éjben a felkelő nap fényét? Lassítanod kéne. Ne táncolj oly gyorsan. Az idő rövid, a zene elillan.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
2: Best FM. Mindig veled.
3: Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket. Marihuánát találtak egy autóban a rendőrök püspökladányban. Egyelőre nincs nagyobb fertőzés veszélye a debreceni bölcsődékben. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és ha igen, milyen feltételekkel. A szabályok betartásának fontosságára Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője hívta fel a figyelmet rádiónkban.
4: Amelyik önkormányzat nem hozott rendelet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Mindig legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tudjuk tartani a tüzet, és oltóvíz is. Hogyha szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését. A tüzet egyetlen percre se hagyjuk magára. Attól pedig mindenkit óva intenék, hogy falevele fűtsön. Csak tönkre tesszük vele a kályhát, a kazánt és még a kémét is.
3: Marihuánát találtak egy autóban a rendőrök püspökladányban. Azt írják, pár napja egy parkolójárműre lettek figyelmesek, amelyben három férfi ült. Amikor igazoltatták őket, erős marihuána szagot éreztek az utastérben. A kocsi átvizsgálásakor a hátsó ülésen egy zacskóban 67 g kábítószer gyanús anyagot találtak. A gyors tesztek után két férfinél pozitív eredményt mutatott a vizsgálat. A rendőrök kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki őket. Egyelőre nincs nagyobb fertőzés veszélye a debreceni bölcsődékben és iskolákban. A jó idő miatt a gyerekek sokat vannak a szabadban, így kevesebbet töltenek zárt térben egymás között. A legkisebbeknél még a beszoktatások vannak, mondta a Dehírnek Gyöngyösi Katalin intézményvezető. Most őt hallhatjuk.
5: Ez viszont köszönhető annak, hogy még beszoktatások vannak. Még szinte félházzal működünk. Alacsonyabbak a csoport létszámok. Rengeteg időt töltünk még kint az udvaron. Nem úgy, mint egy iskolában, ahol egész nap a tanteremben ülnek.
3: Ma a legtöbb 19 Celsius fokot mérhetünk Debrecenben és a térségben, lassan hidegfronti hatásra is számíthatunk, és ennek igazán holnap érezhetjük meg majd a hatását. Vasárnap már csak 14 fok lehet és megérkezhet a zápor, zivatar is, éjszakára pedig akár 8 fokig is leülhet a levegő.

Jó reggelt, Debrecen, ez itt a Best FM, a 104.6-on, a mikrofonnál Szabó Anita köszönti Önöket. Én remélem, hogy velünk ébredeznek, akár a reggeli mellett, akár az első kávé mellett. Közel 10 fok körüliek a hőértékek, és ma is napos, felhős, kis észeles időre készülhetünk 20 fokos maximumokkal. A reggel folyamán pedig megnézzük, hogy mi történt a nagyvilágban. Lehet nevezni a névnaposokat, születésnaposokat a bestfmdebrecen.hu oldalon. Útinfokkal is érkezem, és sok-sok értekességet is tartogatunk még. A ma délelőttben remélem, hogy velem tartanak, és a zenei kedvencekkel, akik között már a Cascada sláger indult el. Itt a Best FM-en a Forró Drót 500-540, SMS Viber számunk 30-as, 933-1046.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére. Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a Mike Pécsi úti Tescóba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába.
3: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
4: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
7: Hi, this is Craig David.
8: Hey, this is Kylie.
9: Király Viktor vagyok.
10: Hi, this is Madonna.
11: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
5: Ez a Best FM.

0: A Best FM szól a 104.6-on. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Október 10-e van, szombat, Gedeonok napja. Ünnepelnek még a Bendegúzok, Hajnák, Samuk és a Sámuelek is. Ma van a Lelki Egészség világnapja. Világhírű születésnaposaink között van Giuseppe Verdi, zeneszerző, aki 213 éve 1813-ban született. 1881-ben látta meg a napvilágot Kittenberger Kálmán, vadász, Afrika kutató, zoológus és író. És 1897-ben a mai napon megjelent a Debreceni Főiskolai Lapok első száma. 1839-ben a mai napon lett természetvédelmi terület a Debreceni Nagyerdő, amely hazánk első természetvédelmi területe, ma van a Nagyerdő napja is. 1886-ban a vacsorához először viselték azt a speciális öltözetet, ami később a smoking nevet kapta. A szintetikus mosóporok is bekerültek a boltokba a mai napon, 1933-ban, Zorrót pedig először láthatjuk a televízióban 1957-ben, mindenek 69 éve, 24 évvel ezelőtt 2002-ben pedig Kertész Imre megkapja a Nobel-díjat a sorstalanságért. Volt egy másik mozifilm is, ami nagyot ütött a mai napon, méghozzá a Kill Bill, amelyet 2003-ban mutattak be, igaz Amerikában először. A Zorro című filmre visszatérve pedig talán nincs is olyan hallgatunk, aki ne látta volna ezt az ikonikus filmet. A Zorro jelentése spanyolul róka volt, ez egy talált személy, és Zorro története először 1919-ben született meg folytatásos regények formájában. Az első filmváltozat 1920-ban készült, és a Zorro elindult a világhír felé. A 70-es évek egyik legismertebb változatában Alain Delon alakította a Zorrót, a 90-es években pedig Anthony Hopkins alakította a megöregedett eredeti Zorrót, Antonio Banderas pedig az érte bosszút álló utódot. Ha szeretnék felidézni ennek a filmnek a hangulatát, akkor a Zorro akár egy ma esti program is lehet.
1: Népszerű filmek kedvelt betétdalai.
2: Megtanítottalak téged mindenre, amire szükséged lehet. Most magammal kell törődnöm. Ellenem kívül nincs senki. Nem veszíthetem el még egyszer?
3: És mi lesz Kaliforniával? Mi lesz a néppel?
2: Nekik ott van Zorro.
1: Egy filmzene most.
4: A Best FM-en. A Best FM-en. A Best FM-en. A Best FM-en. A Best FM-en.

0: Folytatódhatnak a katonai létesítmények felújításai a térségben. Életeket menthet a szerv adományozás, megérkezhet a hidegfront. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Nagyobb ütemben folytatódhatnak a katonai létesítmények felújításai Debrecenben és Hajdúhatházon. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a debreceni Kossuth laktanyában tartott értekezletet, ahol a katonák szolgálati körülményeiről és az épületek állapotáról is egyeztettek. A bejárás során több olyan épületet is láttak, amelyek állapota évtizedes lemaradást mutat. A miniszter szerint javítani kell a katonák körülményein, ehhez pedig a már megkezdett felújítások folytatására és új létesítmények építésére is szükség lehet, olvasható a De-híren. Életeket menthet a szerv adományozás, erre hívják fel a figyelmet a szombati donornapon. Október 2. szombatján tartják a szervdonációs és transzplantációs Európa napot, amelynek célja, hogy minél többen megismerjék a szervátültetés jelentőségét. Sok súlyos betegnek ugyanis a transzplantáció jelenti az egyetlen esélyt az életben maradásra. A szerv adományozás fontosságáról Mihály Sándort, az Országos Vérellátószolgálat transzplantációs igazgatóját kérdeztük.
2: A szervátültetéshez nélkülözhetetlen a donorok adakozó szándéka, és fontos ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy ha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet, szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen, lehetőség szerint mindannyian hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
0: Lekéste az utolsó buszt, ezért biciklit lopott egy hajdúnánási fiatal, hogy hazamehessen. A 18 éves férfi október 5-én lopott el egy kerékpárt, a rendőrök viszont a kamerafelvételek alapján rövid időn belül azonosították. Nem volt ismeretlen előttük, a fiatallal szemben csendháborítás miatt is intézkedtek korábban. A férfi a kihallgatásán beismerte a lopást és azzal magyarázta tettét, hogy az előző éjszakai rendőri intézkedés után már nem érte el az utolsó buszt, ezért más módon kellett hazajutnia. Az ellopott kerékpár sértetlenül visszakerült a tulajdonosához, közölte a polisz.hu.
1: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: Ma a legtöbb 19 Celsius fokot mérhetünk Debrecenben és a térségben, lassan hidegfronti hatásra is számíthatunk, és ennek igazán holnap érezhetjük meg majd a hatását. Vasárnap már csak 14 fok lehet, és megérkezhet a zápor, zivatar is, éjszakára pedig akár 8 fokig is lehűlhet a levegő.

A beszélelő szól a 104.6-on Debrecen zenei kedvenceivel. Történelmi mérföldkőhöz érkezett idén a magyarok horvátországi utazási kedve. 2026 első 9 hónapjában ugyanis 834 ezer magyar vendég érkezett Horvátországba, akik több mint 4 millió vendég éjszakát töltöttek az országban. Ez az adat pedig 10%-os növekedést jelent 2025 azonos időszakához képest. A 4 milliós határt ráadásul különleges napon, szeptember 27-én a turizmus világnapján sikerült átlépni. Az adatokból pedig az is jól látszik, hogy a magyar vendégek szállásválasztási szokásai igen sokszínűek. Körülbelül felük magánszállás helyet választott, közel 30%-uk szállodában, és mintegy 20%-uk kempingben szállt meg. A legdinamikusabb bővülést egyébként a szállodák könyvelhették el. 17%-kal nőtt az eltöltött magyar vendég éjszakák száma. Úgy tűnik tehát, hogy idén Horvátország volt az egyik legfelkapottabb nyaralóhely. Talán nem véletlenül. A Groove House dalával folytatjuk itt a Best FM-en a szombat délelőttben. Az útinfókat is várom. A forró drót 500-540.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
3: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
4: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
7: Hi, we're the Pussycat Dolls.
8: Hi, this is Lionel Richie.
9: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
10: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
5: Bárhol is vagy, ott van veled
11: a Best FM.
5: A Best FM.

Best FM szól a 104.6-on, hogyha kíváncsiak rá, hogy a világ mely pontján élnek a legnyugodtabb, legkedvesebb és legkellemesebb sofőrök, akkor mindenképpen füleljenek. A felmérés pedig azt is megnézte, hogy a sofőrök mutattak-e már udvariatlan vagy agresszív vezetési magatartást. Így az összegyűjtött adatok alapján kiszámították, hogy hol élnek a világ legbarátságosabb sofőrjei. Ez nem itt Magyarországon van, hanem az eredményekből az derült ki, hogy az Egyesült Királyságban. A brit sofőrök tehát kiérdemelték a világ legudvariasabb és legbarátságosabb sofőrjeinek járó címet. A megkérdezettek szerint pedig a britek híresek a közlekedési szabályok betartásáról és mélyen gyökerező udvariasságukról időben indexelnek, és lehetőséget adnak másoknak a sávváltásra. A lista második helyén Ausztrália végzett, amit leginkább laza éles stílusával és türelmes vezetési kultúrájával érdemelt ki. Az ausztrál sofőröket a jelentés szerint még a csúcsforgalom sem hozza ki a sodrukból. Őket Új-Zéland, az Egyesült Államok és Portugália követi. A teljes rangsort, amelyben 15 ország szerepel, egyébként gyorsan végigfutottam. Mi, magyarok, nem voltunk rajta. No, mutassuk meg nekik, hogy itt is nagyon barátságos, kellemes udvarias sofőrök szántják az utakat Debrecenben és környékén. Továbbra is csak óvatosan a forró drót 500-540.

0: Köszöntjük Gedeon nevű hallgatóinkat. A Gedeon héber eredetű bibliai férfinév, jelentése bizonytalan, esetleg harcos. Számos híresség viseli ezt a nevet, Gedeon bibliai személy, Izrael bírája, Richter Gedeon gyógyszerész, és ön kedves Gedeon, aki a rádiót hallgatja.
1: A Melasszú Kresszába hétvégén is várja a névnapos nyerteseinket, vagy nyertesünket. Tiszteltel Stefán, jött az üzenet. Szeretném magamat és a feleségemet benevezni házassági évfordulónk alkalmából. Hosszú éveket töltünk együtt boldogságban. Ha újra kezdeném, ismét így döntelék. Remélem, hogy így lesz még sokáig. Köszönöm a férj, az aláírás, aki nem más, mint Markovics József, és Markovics névhozzák Erika. Sok boldogságot kíván a Bestefem is, és persze a ma ünneplő Gedeonokat is köszöntsék, ahogy köszöntjük mi is. Az ifjú párt pedig a Melas Cukrászda fogja megvendégelni finom sütikóstolóval, vagy akár egy forró kávéval, kapucsinóval. Gratulálunk szeretettel, és ha önök is szeretnék nevezni szeretteiket, akkor tegyék azt meg a bestfmdebrecen.hu oldalon, ugyanitt pedig a születésnapos nevezetteket is tudják regisztrálni.

0: 104.6 Best FM.
1: Ez a város ritmusa.
2: Ma van a Lelki Egészség Világnapja. Jövő februártól hónapokig nem lehet majd Eindhovenben repülni Debrecenből, és kiemelkedő eredményt ért el egy debreceni kötődésű magyar katona. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Október 10-e a Lelki Egészség Világnapja. Ebből az alkalomból a szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy saját és környezetünk mentális egészségével is foglalkoznunk kell. Fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket, és szükség esetén szakemberhez forduljunk, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
3: Ezek nagyon jól megfigyelhetők. Például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítményromlása szintén egy nagyon jó jelzőrendszer. Olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás növekedése is. Különböző érzelmi hangulati jelek, tartós lehangoltság, fokozott ingerlékenység, és van az érzelmi fáradtság, ami egy picit a burnout-tal aki égéssel együtt tapasztalható, ez azt jelenti, hogy képtelenség az örömnek a megélése.
2: Jövő februártól hónapokig nem lehet majd Eindhovenbe repülni Debrecenből. A holland város repülőterét február 1-e és július 19-e között teljesen lezárják, mert felújítják a futópályát. A Wizz Air a Dehír kérdésére megerősítette, hogy ebben az időszakban Debrecenből nem lesz elérhető másik hollandiai úti cél sem. A légitársaság ugyanakkor folyamatosan vizsgálja az útvonal hálózatát, az esetleges változásokról pedig később adnak majd tájékoztatást. Debrecenből jelenleg Londonba, Isztambulba és Lárnakára is repül a Wizz Air. A ciprusi járat jövőre is visszatér, március végétől október végéig heti 2 alkalommal közlekedik majd. A várnai járat jövő évi indulásáról pedig egyelőre még nincs végleges döntés. Kiemelkedő eredményt ért el egy debreceni kötődésű magyar katona az amerikai tengerészgyalogság vezetői képzésén. Székely Alfréd törzs őrmester 5 héten át vett részt a Quantico-ban tartott tanfolyamon, ahol taktikai döntéshozatalban és a kisebb katonai egységek vezetésében is bizonyítania kellett. Székely Alfréd 9 éve szolgál a Magyar Honvédségnél, pályafutását Debrecenben az 5. Bocskai István lövészdandárnál kezdte. Jelenleg az MH Altiszti Akadémia kiképző altisztje, ahol a katonák altiszti feladatokra való felkészítésével foglalkozik, közölte Facebook oldalán a Magyar Honvédség. Ma a legtöbb 19 Celsius fokot mérhetünk Debrecenben és a térségben, lassan hidegfronti hatásra is számíthatunk, és ennek igazán holnap érezhetjük meg majd a hatását. Vasárnap már csak 14 fok lehet és megérkezhet a zápor, zivatar is, éjszakára pedig akár 8 fokig is lehűlhet a levegő.

A Best FM szól a 104.6-on. Vannak olyan dolog, amelyeknél már az első néhány hang után megérkezik az a bizonyos liba bőrös érzés, nos a Boyz II Men End of the Road című slágere is pontosan ilyen volt. Ez szólt itt a Best FM-en. A dal egyébként 1992-ben látott napvilágot az Eddie Murphy főszereplésével készült Boomerang című film filmzenéjeként, és akkora sikert aratott, hogy 13 héten keresztül vezette az amerikai Billboard 100-as slágerlistáját, ez pedig akkoriban egyértelműen rekordnak számított. A dal ráadásul 93-ban két Grammy-díjat is bezsebelt. A zenei kedvencek folytatódnak itt a Best FM-en, az ebédkészítés mellé, vagy akár bevásárlás, rokonlátogatás. Mi itt vagyunk önökkel, Debrecen zenei kedvenceivel, az utakról is várjuk az infókat, 500-540. Hamarosan a csillagok jóslatai is megérkeznek, és köszöntjük a születésnaposokat. Ha szeretnének még gyorsan regisztrálni, akkor ne késlekedjenek. Best FM Debrecen.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére! Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a Mikepércsi úti Tescóba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába!
1: Novemberben beköltözik a nyár a halba. Éld át a hamisítatlan Fiesta életérzést. November 13. Fiesta Hall Debrecen. Jegyek kaphatók a campusjegy.hu-n.
3: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei.
3: Megállás nélkül.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hey, this is Justin Timberlake.
6: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
7: Hello, I'm Phil Collins.
3: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.
3: A Best FM. This-

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kós, ha nem szeretné, hogy csendesen teljen a hétvége, tegyen valamit annak érdekében, hogy izgalmas legyen, ám de csak módjával, mert a szélsőségek iránti vonzódása bajt hozhat önre. Mika szívesen tartózkodik emberek között, nincs ellenére a szokottnál harsányabb szórakozás sem. Ön őszinte, becsületes jellemével, okos gondolataival minden társaság közkedvelt tagja. Ikrek, hétvégén szeretjük elengedni magunkat, ön is hajlana erre, de nem teheti, mert rengeteg a dolga, lehet, hogy még mások munkáját is önnek kell elvégeznie. Rák, elképzelhető, hogy valami nincs rendben a párkapcsolatában, ha így van, el kell töprengenie a folytatás mikéntjéről, gondolja végig a lehetséges megoldásokat és döntsön felelősségteljesen. Oroszlán, büszke lehet a teljesítményére, munkája most már eredményt is mutat, fellélegezhet, a dolgok kezdenek elrendeződni ön körül, szabadnak és könnyűnek érezheti magát. Szűz, mindig a jóra törekszik, sokat tesz azért, hogy kemény és alapos munkája gyümölcséből az egész családnak jusson. Mérleg, keveseknek adatik meg, hogy életüket az egyenletesség jellemezze, még egy mérleg is kizökkenhet a kerékvágásból, ami az érzelmi állapotát illeti, önbizony most nincs a csúcson.

Skorpió, nem várt anyagi gondokra számíthat, mindezek tetejébe kellemetlen döntéseket kell hoznia, aggodalomra azonban még sincs ok, rövidesen minden elképzelését valóra válthatja. Nyilas, ha sikerül úrrá lenni lobbanékony természetén, könnyebben veszi az akadályokat, a sok munka mellett kevesebb idő jut a magánéletére, az estéit most legszívesebben otthon tölti. Balak, pontoskodó hajlama ma előtérbe kerülhet, most mindent jobban tud, mindent előre kifogásol, aki ismeri önt, talán csak mosolyog ezen, mások szemében viszont kiállhatatlannak tűnhet. Vízöntő, új lehetőségek a horizonton, mégse ábrándozzon fényes jövőről, mert magától semmi nem fog megváltozni, tudnia kell, hogy mire képes, és nem szabad megijednie semmitől. Balak, hullámzó kedély állapot jellemzi ma, az indulatát próbálja meg kordában tartani, mert ha elszabadul, jaj annak, akire rászakad. Elterelésül mutasson érdeklődést néhány kollégájának munkája iránt. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: A szombat délelőttben itt a Best FM-en már a születésnaposokat köszöntjük, és kíváncsi vagyok, hogy ki lesz az, aki nem csak a gyertyákat fújhatja el a szülinapi tortán, hanem még egy extra finomságnak is örülhet. Méghozzá a Monami kávézó és cukrászda jó voltából egy Oreo torta nyertese lehet. Na, de lássuk, hogy kik is az esélyesek. Siető Vogyko Ágnest, a fogadott nővére Anita köszönti. Ágnesről pedig azt írta, hogy utál a középpontban lenni, de mivel ez a mai nap az ő napja, így kénytelen lesz elviselni. Nagyon szeretjük. Szágu Mia is ünnepel ma, aki 10 éves lett, egy cserfes szeretnivaló kislánya, víz szerelmese, ami nem meglepő a családja szerint a mindennapi úszóedzések miatt, 3 éve pedig Mia versenyszerűen is sportol. Zihar Tihamér is ünnepel ma, az anyukája köszönti. Születésnapja alkalmából egy igazi barátságos segítőkész közösségi ember, egy leány és egy fiú édesapja. Kapus Ábelt is nevezték, Papi és Éva köszöntik az éteren keresztül, 13 éves lett ma Ábel, és Debrecenben ünnepli majd a születésnapját. Szutor Sándor, vagyis Szuti keresztlánya Gerda jó voltából lehet tortanyertes. Ezen a szép kerek születésnapon Mezőtúrról köszönti a család, akik csak úgy hívják, hogy Tündér keresztapa. Remélik, hogy hamarosan találkozhatnak, és személyesen is megköszönthetik Sándort. Ha ő nyerne, azért a tortából hagyjon a családnak is. Sok puszit küld neki Nóri, Zoli és Orsi is. Rász Noémit is ünnepeljük ma, Kitty, Niki és Alexandra jó voltából Hajdúböszörményben köszöntik a kolléganőket, aki túlélt velük egy újabb évet, ezért úgy gondolják, hogy ideje jutalmazni a hűségességét. Olá Arnoldot is nevezték, méghozzá az anyósa Andi, aki pont egy ilyen férjet szeretett volna a lányának, Dórinak. Nagyon-nagyon megszerették Arnoldot, és üzenik, hogy boldog születésnapot, és legyenek nagyon boldogok együtt egy egész életen át. Az Oreo tortánkra tehát nagyon sokan esélyesek, hogy kinek kedvezett ma a szerencse, azt pedig már is kiderítjük.
1: Halló!
0: Halló, Rász Noémit keresem!
1: Jó napot, én vagyok!
0: Szia Noémi, Szabó Anita vagyok. Mennyire szereted a kolléganőidet?
1: Hát eléggé, mert...
0: Beáldoznál-e egy torta nyereményt, mondjuk értük?
1: Ó, igen.
0: Márvin, nem kellene az egészet odaadni, csak mondjuk egy kis kóstolót.
1: Ó, persze, megosztom velük.
0: És tudod-e, hogy miért kérdezem mindezt?
1: Ma van a születésnapom.
0: Pontosan, Noémi, ma van a születésnapod, és a kolléganőid azt írták, hogy te vagy az a kolléganő, aki túléltél velük egy újabb évet, ezért úgy gondolják, hogy hát ideje megjutalmazni ezt a hősiességet. Ez tényleg így van?
1: Ez tényleg így van, minden évet túlélünk.
0: Tehát ők azt írták, hogy őket kell túlélni. Hát milyenek ezek a csajok? Mesélj nekünk.
1: Jaj, nagyon aranyosak, nagyon imádom őket.
0: És mit dolgoztok?
1: Építőiparban dolgozunk.
0: Akkor már egy igazi kis összeszokott csapat vagytok.
1: Így van, így.
0: Neveztek már téged valaha a lányok?
1: Neveztek, de még sosem sikerült nyernem. De most ez is megvan.

0: Ez a köszöntő is a torta mellé, kedves Noémi, és mondom, hogy mind tudtok osztozni a Monami kávézó és cukrászda Oreo tortáján.
1: Ó, köszönöm szépen.
0: Na, üzenjünk valamit ezeknek a csodás lányoknak a köszöntésért.
1: Hú, hát nagyon imádom őket, és persze meg fogom megosztani a tortát. Köszönöm, hogy benne lettek.
0: Mi nagyon jó hétvégét kívánunk neked, a tortáért pedig várnak a Monami-ban.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm.

0: minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket. Marihuánát találtak egy autóban a rendőrök Püspökladányban. Egyelőre nincs nagyobb fertőzés veszélye a debreceni bölcsődékben. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és ha igen, milyen feltételekkel. A szabályok betartásának fontosságára Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője hívta fel a figyelmet rádiónkban.
2: Amelyik önkormányzat nem hozott rendelet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Mindig legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tudjuk tartani a tüzet, és oltóvíz is. Hogyha szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését. A tüzet egyetlen percre se hagyjuk magára. Attól pedig mindenkit óva intenék, hogy falevele fűtsön. Csak tönkre tesszük vele a kályhát, a kazánt és még a kémét is.
0: Marihuánát találtak egy autóban a rendőrök Püspökladányban. Azt írják, pár napja egy parkolójárműre lettek figyelmesek, amelyben három férfi ült. Amikor igazoltatták őket, erős marihuána szagot éreztek az utastérben. A kocsi átvizsgálásakor a hátsó ülésen egy zacskóban 67 g kábítószer gyanús anyagot találtak. A gyors tesztek után két férfinél pozitív eredményt mutatott a vizsgálat. A rendőrök kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki őket. Egyelőre nincs nagyobb fertőzés veszélye a debreceni bölcsődékben és iskolákban. A jó idő miatt a gyerekek sokat vannak a szabadban, így kevesebbet töltenek zárt térben egymás között. A legkisebbeknél még a beszoktatások vannak, mondta a Dehírnek Gyöngyösi Katalin intézményvezető. Most őt hallhatjuk.
3: Ez viszont köszönhető annak, hogy még beszoktatások vannak. Még szinte félházzal működünk. Alacsonyabbak a csoport létszámok. Rengeteg időt töltünk még kint az udvaron. Nem úgy, mint egy iskolában, ahol egész nap a tanterembe ülnek.
0: Ma legtöbb 19 Celsius fokot mérhetünk Debrecenben és a térségben, lassan hidegfronti hatásra is számíthatunk, és ennek igazán holnap érezhetjük meg majd a hatását. Vasárnap már csak 14 fok lehet és megérkezhet a zápor, zivatar is, éjszakára pedig akár 8 fokig is lehűlhet a levegő.

0: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
1: A szombat délelőtt utolsó órája van, kívánok csodás napot mindenkinek, merre tartanak, mit csinálnak, bevásárolnak, úton vannak, dolgoznak, bármerre is közlekednek óvatosan, ugyanis továbbra is tart a Roadpoll akció egészen október 11-ig, ahol a rendőrök kiemelten ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Ide tartozik például menet közben bármilyen elektronikai eszköz használat, akár kép és szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy és vagyonbiztonságot. Szóval az sem lehet kifogás, hogy csak rápillantottunk az e-mailünkre ívezetés közben vagy egy üzenetre, legyenek óvatosak. Ha pedig szombaton Hajdúszoboszló felé járnak, és szeretnének egy kis benzingőzt érezni a levegőben, akkor érdemes nyitott szemmel járni, ugyanis olasz autók találkozója a fürdővárosban, amihez egy kis olasz életérzés, elegancia és temperamentum is társul. Veterán és youngtimer járgányoktól egészen a különleges modellekig biztosan lesz mit nézni, szóval, hogyha szeretik azokat az autókat, amelyeknél nem csak az számít, hogy négy keréken guruljanak, hanem az is, hogy legyen bennük egy kis bellavita, akkor Hajdúszoboszlón érdemes körülnézni. A Best FM-et pedig érdemes továbbra is hallgatni, Willy William dalával folytatjuk.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
3: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei
4: megállás nélkül.
6: Hello, we are Imagine Dragons.
7: Hey everybody, what's up? This is Britney Spears.
8: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
9: Bárhol is vagy, ott van veled
10: a Best FM.
9: A Best FM.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Öregszünk, haver. Egy kis pelyhes kuki randizni akar az egyetlen kicsi lányommal. Ki vagy te?
2: Csókolom, én Reggie vagyok.
1: Mit akarsz itt?
2: Megönért jöttem.
1: Hány éves vagy?
2: 15 vagyok, uram.
1: 30-nak nézel ki, cula? Igazolt magad.
2: Nincs nálam igazolvány.
1: Szóval nincs nálad. Falhoz megmotozlak. Játszod a kandúrt, macska Jancsi.
3: Ki az az ajtóban?
1: Reggie! Randizni akar megönned.
4: A neved?
2: Reggie.
4: Mondtál csávó, hogy Reggie vagy. Megönnel akarsz randizni?
2: Igen,
4: hány
2: uram.
4: Éves vagy?
2: 15.
4: 30-nak nézlek, cula.
1: Ére figyelj, 10 óra 1 perckor legyen itthon a lányom. Ha nem lesz itthon addigra, kocsiba pattanok. Fogtad, kuki?
5: És én is. Reggie, ne haragudj, már itt is vagyunk. Remélem, nem érted rád meg a apukája.

Egy kutya jó szombatra hívnám fel a figyelmüket egy ingyenes programra. Az Európa Csopasz együtt az Állatokért Alapítvánnyal és a Sans Alapítvánnyal összefogva közösen egy csodás kutyás programot szervezett az érdeklődőknek. Elsősorban a kutyákról szól, azokról, akik már megtalálták a családjukat, és azokról, akik még keresik. Hogyha ellátogatnak a programra, akkor arra készüljenek, hogy lesznek segítő és terápiás kutyák, hasznos mini előadások, kvízjátékok, kézműves standok, finomságok és persze a négylábú vendégek. A kutyagazdik szakemberekkel is tudnak beszélgetni, a gyerekek pedig egész nap tudnak kutyázni. Kellemes időtöltést kívánunk mindenkinek a hétvégére, a kutya jó szombatra, tehát érdemes ma kilátogatni. Bruno Marszal folytatjuk az I Just Might.

Szombat délelőtt itt a Best FM-en Dr. Alban Dalával búcsúzik, jön a Let the Beat Go On. Én is elköszönök, önök viszont maradjanak, hiszen érkeznek a jó zenék, és érkezik Morvai Szűcsenikő, a szombatdéli kívánságműsor háziasszonya, és lejesíti a zenei kedvenceket. 500-540 a forró drót, már jöhetnek a zenei kérések, én pedig kívánok mindenkinek csodás délután, jó hétvégét!

0: Folytatódhatnak a katonai létesítmények felújításai a térségben, életeket menthet a szerv adományozás, megérkezhet a hidegfront. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Nagyobb ütemben folytatódhatnak a katonai létesítmények felújításai Debrecenben és Hajdúhatházon. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a debreceni Kossuth laktanyában tartott értekezletet, ahol a katonák szolgálati körülményeiről és az épületek állapotáról is egyeztettek. A bejárás során több olyan épületet is láttak, amelyek állapota évtizedes lemaradást mutat. A miniszter szerint javítani kell a katonák körülményein, ehhez pedig a már megkezdett felújítások folytatására és új létesítmények építésére is szükség lehet, olvasható a De Híren. Életeket menthet a szerv adományozás, erre hívják fel a figyelmet a szombati donornapon. Október 2. szombatján tartják a szervdonációs és transzplantációs Európa napot, amelynek célja, hogy minél többen megismerjék a szervátültetés jelentőségét. Sok súlyos betegnek ugyanis a transzplantáció jelenti az egyetlen esélyt az életben maradásra. A szerv adományozás fontosságáról Mihály Sándort, az Országos Vérellátószolgálat transzplantációs igazgatóját kérdeztük.
2: A szervátültetéshez nélkülözhetetlen a donorok adakozó szándéka, és fontos ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy ha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet, szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen, lehetőség szerint mindannyian hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
0: Lekéste az utolsó buszt, ezért biciklit lopott egy hajdúnánási fiatal, hogy hazamehessen. A 18 éves férfi október 5-én lopott el egy kerékpárt, a rendőrök viszont a kamerafelvételek alapján rövid időn belül azonosították. Nem volt ismeretlen előttük, a fiatallal szemben csendháborítás miatt is intézkedtek korábban. A férfi a kihallgatásán beismerte a lopást és azzal magyarázta tettét, hogy az előző éjszakai rendőri intézkedés után már nem érte el az utolsó buszt, ezért más módon kellett hazajutnia. Az ellopott kerékpár sértetlenül visszakerült a tulajdonosához, közölte a polisz.hu. Ma legtöbb 19 Celsius fokot mérhetünk Debrecenben és a térségben, lassan hidegfronti hatásra is számíthatunk, és ennek igazán holnap érezhetjük meg majd a hatását. Vasárnap már csak 14 fok lehet és megérkezhet a zápor, zivatar is, éjszakára pedig akár 8 fokig is lehűlhet a levegő.
3: Célállomás
1: Debrecen.
3: Pozíció
1: 104,6 MHz.

0: zenét szólt már.
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

Sörtola után szólnak a zenei kedvencek itt a Best FM rádióban, mert hogy ez már a déli kívánság műsor, én pedig az üzeneteket várom, meg a hívásokat, itt vagyok 500-540, csörögjön a telefon, vagy akár írhatnak is 30-as 933-104-6, mert hogy ugye a déli kívibe én is bepakolhatnám a saját zenei kedvenceimet, tényleg azokat, amiket csak én akarnék meghallgatni a következő két órában, na de nem, mert én azt szeretném, hogy a hallgatóink kéréseit tudjam teljesíteni. Úgyhogy telefonáljanak bátran, én itt vagyok, ezt nyilván az 500-540-es telefonszámon tudják megtenni, mondják el, hogy kinek szeretnének a dalt, és hogy miért, meg hogy mi az üzenet, jó? Ilyenkor én azt gondolom, hogy valakit fel tudunk vidítani, valakit meg tudunk lepni, vagy csak úgy átadni valamilyen kedves kis üzenetet. Töltsük együtt a délutánt, Morvai Szűcsenikő vagyok. Keresd!

0: Kívánság műsorba, Stefan.
1: Dobozanya, jó. Én is kérnék itt van velem pár tanulóvezető, valami jó pörgőszám. Tennék egy üzenetet hozzá, mondtad, hogy azt is mondjuk.
0: Igen.
1: Amiért valahol mi nem jártunk, az nem azt jelenti, hogy nem kell ismerni a szabályokat. Mert szoktam, amikor idegen helyre megyünk, mindig azt mondja, jaj, azért nem tudtam megcsinálni, mert itt még nem jártunk. És ez annyira rossz, hogy ezt minden nap hallom 20-tól.
0: Na hát kitartást a tanulóknak, jó? Meg akkor sok sikert a mai napra nekik, hajrá, hajrá!
1: Hello, hello!
0: Sziasztok!

0: Kívánság műsor, Best FM Rádió.
1: Jó napot, Balázs Attila vagyok. Svájcba a Tokár Dávidnak, barátomnak a megoldható. Legjobb barátom, szeretem, köszönök neki mindent.
0: Oké, rendben. Szia, szia.
1: Köszönöm. Szép napot. Szia.

persze a zenei kedvencei szólnak itt a Déli Kiwiben, és persze közben azért, miközben a zenei kedvencek szólnak, mondok egy programajánlatot is, ahová a délutáni órákban el lehet látogatni. Kutyák, gazdik, sok-sok vidámság, mert hogy a Kutya Jó Szombat második felvonása a mai napon van az Európet Shop parkolójában. Itt a kutyabarátokat egy hangulatos, közös, laza programra várják. Lesz itt minden, ami egy jó naphoz kell, a gyerekeket arcfestés várja, a gazdik is, a kedvencek őszi fotókat készíthetnek, és hát a mi fazekas Lacink pedig a jó hangulatról gondoskodik. És hát persze egyébként a nap nem csak a közös élményekről szól, hanem a gazdira váró kutyákról is, akiknek talán éppen egy ilyen alkalom hozza el a nagy találkozást a leendő családjukkal. Érdemes tehát kilátogatni. Egyébként a szervezők ezúttal is az Együtt az Állatokért Alapítvánnyal és a Sans Alapítvánnyal fogott össze. Akár, hogyha valaki szeretne most örökbe fogadni kutyust, vagy úgy döntött, hogy neki most az életéből maximálisan hiányzik egy négy lábú kedvenc, akkor a Domokos Márton úton most ott a helye, délután 4 óráig kint lesznek. Ja, és azt el ne felejtsem mondani, hogy a program ingyenes, szóval bárki kilátogathat, bárki eltöltheti ott a délutánt, nincs belépési díj.

0: kóstolhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted
1: a legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.
2: Ma van a Lelki Egészség Világnapja. Jövő februártól hónapokig nem lehet majd Eindhovenbe repülni Debrecenből, és kiemelkedő eredményt ért el egy debreceni kötődésű magyar katona. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Október 10-e a Lelki Egészség Világnapja. Ebből az alkalomból a szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy saját és környezetünk mentális egészségével is foglalkoznunk kell. Fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket, és szükség esetén szakemberhez forduljunk, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
3: Ezek nagyon jól megfigyelhetők. Például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítményromlása szintén egy nagyon jó jelzőrendszer. Olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás növekedése is. Különböző érzelmi hangulati jelek, tartós lehangoltság, fokozott ingerlékenység, és van az érzelmi fáradtság, ami egy picit a burnout-tal, aki egészséggel együtt tapasztalható, ez azt jelenti, hogy képtelenség az örömnek a megélése.
2: Jövő februártól hónapokig nem lehet majd Eindhovenbe repülni Debrecenből. A holland város repülőterét február 1-e és július 19-e között teljesen lezárják, mert felújítják a futópályát. A Wizz Air Dehír kérdésére megerősítette, hogy ebben az időszakban Debrecenből nem lesz elérhető másik hollandiai úti cél sem. A légitársaság ugyanakkor folyamatosan vizsgálja az útvonal hálózatát, az esetleges változásokról pedig később adnak majd tájékoztatást. Debrecenből jelenleg Londonba, Isztambulba és Lárnakára is repül a Wizz Air. A ciprusi járat jövőre is visszatér, március végétől október végéig heti két alkalommal közlekedik majd. A várnai járat jövő évi indulásáról pedig egyelőre még nincs végleges döntés. Kiemelkedő eredményt ért el egy debreceni kötődésű magyar katona az amerikai tengerészgyalogság vezetői képzésén. Székely Alfréd törzsőrmester 5 héten át vett részt a Quantico-ban tartott tanfolyamon, ahol taktikai döntéshozatalban és a kisebb katonai egységek vezetésében is bizonyítania kellett. Székely Alfréd 9 éve szolgál a Magyar Honvédségnél, pályafutását Debrecenben az 5. Bocskai István lövészdandárnál kezdte, jelenleg az MH Altiszti Akadémia kiképző altisztje, ahol a katonák altiszti feladatokra való felkészítésével foglalkozik, közölte Facebook oldalán a Magyar Honvédség. Ma a legtöbb 19 Celsius fokot mérhetünk Debrecenben és a térségben, lassan hidegfronti hatásra is számíthatunk, és ennek igazán holnap érezhetjük meg majd a hatását. Vasárnap már csak 14 fok lehet, és megérkezhet a zápor, zivatar is, éjszakára pedig akár 8 fokig is lehűlhet a levegő.
4: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
5: Ön kérte már kedvencét?
0: Hívja az 500

0: A te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: Kívánság, műsor, Best FM.
1: Halló, szia, Attila vagyok.
0: Szia.
1: A római túra, ami ugye itt van Tata és Agostyán között, ki vagyunk horgászunk most már második napja, aprítjuk a halakat. Ide szeretnék kérni a kis csapatnak egy dalt.
0: Igen, és mi lenne az?
1: Nem, Filótól a Hajnalok a gangon. Így is hajnali horgászunk, aztán ugye így egybe kötöttem a dolgokat, hogy ide kapszolnak.
0: Akkor ez tökéletes választás. Jó, érkezik akkor Filó dala.
1: Oké.
0: Szuper napot nektek. Szia, szia.

ez a Déli Kívánság műsor. Zoli írt nekem, hogy szia, imádlak titeket hallgatni. Dolgozom, egy fürdőszobát készítek éppen, és én is szeretnék egy kedvencet kérni. Ami az első dal lett volna, azt sajnos nem tudtam Zolinak leadni, viszont megegyeztünk egy Rolling Stones dallal. I Can't Get No folytatásban, itt a Best FM Rádióban. Köszi Zoli a figyelmet, jó

Tattoos Family dala, egy nagy kedvencem szólt itt a Best FM rádióban, de nem én kértem, hanem egyébként Zsófi, ő szerette volna meghallgatni. Most pedig Hajni kérését fogom teljesíteni. Sziasztok, szeretnénk egy AC/DC számot kérni a férjemnek, a gyerekszobát festjük, és jöjjön egy kis motiváló zene. Köszönöm szépen, jó munkát! Köszi szépen, de hát jó munkát nektek is!

Robin Schulz és Jasmine Thompson dala szólt itt a Best FM Rádióban a szombat délutánban, és mondtam egy programot már, ugye a Kutya Jó Szombatot az Euro Pet Shop parkolójában, ami ingyenes, és jelenleg egyébként Fazekas Laci is kint van a helyszínen, ő gondoskodik a jó hangulatról, de hát mellette még nagyon-nagyon sok lehetőségünk van. Hogyha mondjuk kutyust szeretnénk örökbe fogadni, akkor arra is van lehetőségünk, hogy egy kicsit utána informálódjunk, érdeklődjünk ezeknek a lehetőségeknek, és érdemes kivinni a négylábú kedvenceinket, és ugyanis akár még közös fotókat is tudunk vele készíteni a fotófalnál. A program ingyenes, és nem kötött regisztrációhoz, bárki kilátogathat, délután 4 óráig kint vannak. És hogyha esetleg más terveink lennének ma délutánra, mondjuk egy kis vásárkodás, akkor a Csopókertieknél egy szuper összefogás indult, mert hogy az első próba jellegű össznépi garázsvásárt megtartják a környéken, és hát ugye miről szól egy garázsvásár? Lényegében mindenki összegyűjtötte azokat a holmikat, amiket ő már nem használ, de még jó állapotban van, és akkor ezeket kiteszi a portékára. A garázsban, az udvaron, a kapu előtt, bárhol. Ezt ma tartják egyébként az első Csopókerti garázsvásár fesztivál. Délután 17:30-ig tart, és már reggel 9 órakor elkezdődött.

0: Legszebb emlékeid.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket. Marihuánát találtak egy autóban a rendőrök püspökladányban. Egyelőre nincs nagyobb fertőzés veszélye a debreceni bölcsődékben. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és ha igen, milyen feltételekkel. A szabályok betartásának fontosságára Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője hívta fel a figyelmet rádiónkban.
3: Amelyik önkormányzat nem hozott rendelet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Mindig legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tudjuk tartani a tüzet, és oltóvíz is. Hogyha szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését. A tüzet egyetlen percre se hagyjuk magára. Attól pedig mindenkit óvaintenék, hogy falevele fűtsön. Csak tönkre tesszük vele a kályhát, a kazánt és még a kémét is.
2: Marihuánát találtak egy autóban a rendőrök püspökladányban. Azt írják, pár napja egy parkoló járműre lettek figyelmesek, amelyben három férfi ült. Amikor igazoltatták őket, erős marihuána szagot éreztek az utastérben. A kocsi átvizsgálásakor a hátsó ülésen egy zacskóban 67 g kábítószer gyanús anyagot találtak. A gyors tesztek után két férfinél pozitív eredményt mutatott a vizsgálat. A rendőrök kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki őket. Egyelőre nincs nagyobb fertőzés veszélye a debreceni bölcsődékben és iskolákban. A jó idő miatt a gyerekek sokat vannak a szabadban, így kevesebbet töltenek zárt térben egymás között. A legkisebbeknél még a beszoktatások vannak, mondta a Dehírnek Gyöngyösi Katalin intézményvezető. Most őt hallhatjuk.
4: Ez viszont köszönhető annak, hogy még beszoktatások vannak. Még szinte félházzal működünk. Alacsonyabbak a csoportlétszámok. Rengeteg időt töltünk még kint az udvaron. Nem úgy, mint egy iskolában, ahol egész nap a tanteremben lennek.
2: Ma legtöbb 19 Celsius fokot mérhetünk Debrecenben és a térségben, lassan hidegfronti hatásra is számíthatunk, és ennek igazán holnap érezhetjük meg majd a hatását. Vasárnap már csak 14 fok lehet, és megérkezhet a zápor, zivatar is, éjszakára pedig akár 8 fokig is lehűlhet.

0: kedvencei változatosan.
1: A Best FM-en.
0: Munka közben is.
2: Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket. Marihuánát találtak egy autóban a rendőrök Püspökladányban. Egyelőre nincs nagyobb fertőzés veszélye a debreceni bölcsődékben. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és ha igen, milyen feltételekkel. A szabályok betartásának fontosságára Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője hívta fel a figyelmet rádiónkban.
3: Amelyik önkormányzat nem hozott rendelet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Mindig legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tudjuk tartani a tüzet, és oltóvíz is. Hogyha szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését. A tüzet egyetlen percre se hagyjuk magára. Attól pedig mindenkit óva intenék, hogy falevel fűtsön. Csak tönkre tesszük vele a kályhát, a kazánt és még a kémét is.
2: Marihuánát találtak egy autóban a rendőrök Püspökladányban. Azt írják, pár napja egy parkolójárműre lettek figyelmesek, amelyben három férfi ült. Amikor igazoltatták őket, erős marihuána szagot éreztek az utastérben. A kocsi átvizsgálásakor a hátsó ülésen egy zacskóban 67 g kábítószergyanús anyagot találtak. A gyors tesztek után két férfinél pozitív eredményt mutatott a vizsgálat. A rendőrök kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki őket. Egyelőre nincs nagyobb fertőzés veszélye a debreceni bölcsődékben és iskolákban. A jó idő miatt a gyerekek sokat vannak a szabadban, így kevesebbet töltenek zárt térben egymás között. A legkisebbeknél még a beszoktatások vannak, mondta a Dehírnek Gyöngyösi Katalin intézményvezető. Most őt hallhatjuk.
4: Ez viszont köszönhető annak, hogy még beszoktatások vannak. Még szinte félházzal működünk. Alacsonyabbak a csoport létszámok. Rengeteg időt töltünk még kint az udvaron. Nem úgy, mint egy iskolában, ahol egész nap a tanteremben ülnek.
2: Ma a legtöbb 19 Celsius fokot mérhetünk Debrecenben és a térségben, lassan hidegfronti hatásra is számíthatunk, és ennek igazán holnap érezhetjük meg majd a hatását. Vasárnap már csak 14 fok lehet, és megérkezhet a zápor, zivatar is, éjszakára pedig akár 8 fokig is lehűlhet a levegő.
0: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
5: Most is veled, Everybody get up.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére. Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a Mikepér Csúti Tescóba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába.
3: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irányoz Osan, spórolj okosan!
4: Novemberben beköltözik a nyár a halba. Éld át a hamisítatlan Fiesta életérzést. November 13. Fiesta Hall Debrecen. Jegyek kaphatók a campusjegy.hu.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
7: Hi, we're the Pussycat Dolls.
8: Hi, this is Lionel Richie.
9: Hey, what's up? This is Bebe Rexha.
10: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
5: Bárhol is vagy, ott van veled
6: a Best FM.
5: A Best FM.

Na, én nem voltam annyira sokáig távol. Csak egy óra szünet volt, amit tartott az egy órás zenei maraton, de most már újra együtt töltjük a szombat délutánt. Én pedig szeretném felhívni a figyelmet egy közlekedési rendváltozásra, ami a jövő héten fog majd életben lépni, ugyanis gyalogos forgalmi korlátozások lesznek a debreceni Blaháné utcában. Épületbontási munkák miatt a Blaháné utca 16 szám előtti járdaszakaszon október 14-én szerdától előreláthatólag december 18-áig lezárják ezt a járdaszakaszt. Tehát ez alatt az idő alatt a gyalogos forgalom az utca túloldalán lehetséges csak és kizárólag. Mindemellett a Csapó utca 27 szám előtt október 13-a-2-től előreláthatólag október 22-ig közműépítési munkákat végeznek. A munkavégzés ideje alatt a gyalogos forgalom zavartalan, de érdemes figyelni. Az egyik tehát jövő héten 2-től, a másik pedig szerdától fog életbe lépni. Érdemes lesz majd figyelni a gyalogosoknak. Én pedig játszom a kedvenceket a folytatásban is itt a szombat délutánban. Bízom benne, hogy együtt töltjük a következő 4 órát is. Eva Max és a So Am I, ezzel érkezem. A mikrofonnál pedig Morvai Szűcsenikő.

Bibi Rexa és Fét lesz. Közöse után itt vagyunk október 10-én, és nem tudom mennyien tudták, de ma van a Lelki Egészség Világnapja. És van egy kérdés, amit nap mint nap felteszünk egymásnak, ez pedig az, hogy hogy vagy. De vajon hányszor állunk meg egy pillanatra, hogy választ is kapjunk? És mi talán a fontosabb, hogy hányszor tesszük fel ezt a kérdést saját magunknak? Őszintén minden szerep, minden mosoly és minden elvárás nélkül. Október 10-e a lelki egészségnek a világnapja. Tehát egy olyan nap, ami arra emlékeztet minket, hogy nem csak a testünkkel, hanem a lelkünkkel is foglalkozni kell. Mert nem lehet valaki kívülről sikeres, mosolygós, mindig segítőkész, miközben mondjuk belül fáradt vagy szorong, éppen mondjuk csetben küzd a saját démonjaival. És észre sem vesszük. Sokszor azt hisszük, hogy akkor vagyunk jó emberek, hogyha mindig másokat helyezünk előtérbe. Hogyha mindig mindenre igent mondunk, hogyha elviselünk olyan helyzeteket, amelyek fájnak, ami nem jó, ahol nem érezzük komfortosan magunkat, és akkor is mosolygunk, amikor legbelül már teljesen elfogytunk. De vajon meddig lehet úgy gondoskodni másokról, vagy úgy hozzáállni az élethez, hogy belül őröljük magunkat, hogy közben önmagunkról teljesen megfeledkezünk. Önmagunkat választani tehát nem egy önzőség. Határokat húzni nem kegyetlenség, segítséget kérni pedig egyáltalán nem gyengeség. Ebben az órában egy kicsit arról beszélgetünk, hogy miért olyan fontos a lelki egészségünk, és hogy miért nehéz elengedni az embereket, a helyzeteket, azokat, akik már nem tesznek jót nekünk, azokat a dolgokat, amik már nem szolgálnak minket. És mondjuk miért kellene természetesebben tekintenünk arra, hogy szakemberhez fordulhatunk, ha szükségünk van rá, ha szükségünk van a lelkünknek erre. Mert talán ideje lenne most már megtanulnunk valamit, amit soha nem tanítottak meg nekünk, hogy nem csak másokért vagyunk felelősek, hanem önmagunkért is. Ebben az órában egy picit még boncolgatjuk ezt a témát. Barbra Streisand.

FM Debrecen, itt a 104.6-on a hétvégében is szólnak a kedvencek, és ugye október 10-e a lelki egészség világnapja, ezt már említettem pár perccel ezelőtt, és ugye mondtam, hogy mennyire fontos foglalkoznunk a lelkünk egészségével. Mert miért van az, hogyha mondjuk fáj a fogunk, akkor elmegyünk fogorvoshoz, ha eltörik a lábunk, akkor orvosi segítséget kérünk, de ha a lelkünk fáj, akkor gyakran inkább csak hallgatunk és magunkba gubózunk. Miért várjuk meg azt, amíg teljesen kimerülünk, amíg már nincs erőnk felkelni az ágyból, amíg egy kapcsolat, egy veszteség vagy a mindennapok terhe maga alá temet bennünket? Miért gondoljuk azt, hogy mindent ki kell bírnunk, mindent egyedül kell megoldanunk, és közben még csak panaszkodnunk sem szabad? Hát talán azért, mert erre tanítottak minket. Hogy légy erős, hogy ne sírj, hogy nem utasd ki, hogy fáj, hogy másnak sokkal rosszabb, szedd össze magad, menj tovább, stb. Csak hogy a lelkünk az nem egy gép, amit korlátlanul működtethetünk. A fáradtság, a szorongás, a tartós szomorúság, az ingerlékenység, vagy mondjuk az állandó megfelelési kényszer mind-mind azt jelzik, hogy valamin változtatnunk kell. Ezeket a jelzéseket pedig nem mindig könnyű felismerni, de attól, hogy valamit nem látunk azonnal, még nagyon is valóságos lehet. A lelki egészségünkre figyelni azt jelenti, hogy időt adunk saját magunknak, hogy megengedjük a pihenést anélkül, hogy bűntudatot éreznénk, hogy kimondjuk, ha valami fáj, hogy felismerjük a saját határainkat, és hogy nem csak akkor állunk meg, amikor már a testünk vagy a lelkünk kényszerít erre. Miért érezzük egyébként sokszor önzőségnek azt, hogyha végre saját magunkra is figyelünk? Sokan ugye úgy nőttünk fel, hogy a szeretet egyet jelent az alkalmazkodással, a segítségnyújtással, meg az áldozathozatallal. Megtanultuk, hogy mondjuk legyünk jó gyerekek, jó társak, jó szülők, jó kollégák. De közben vajon megtanultuk-e azt is, hogy hogyan legyünk jók önmagunkhoz? Mert önmagunk szeretete nem azt jelenti, hogy mások érzései nem számítanak. Nem azt jelenti, hogy bárkit megbánthatunk, vagy hogy minden helyzetben csak a saját értékeinket nézzük, hanem azt jelenti, hogy a mi szükségleteink, a mi érzéseink és a mi határaink is számítanak. Tehát nem kell mindig rendelkezésre állnunk ahhoz, hogy szerethetőek legyünk. Nem kell mindenkit megmentenünk ahhoz, hogy értékesek legyünk. És nem kell mindent feláldoznunk a saját nyugalmunkért. És nem kell feláldoznunk a saját nyugalmunkat azért, hogy mások elégedettek legyenek velünk. És igen, fájhat nemet mondani, fájhat távolságot tartani, fájhat felismerni, hogy valamit már nem tudunk megváltoztatni. De attól, hogy egy döntés fájdalmas, még lehet, hogy szükséges. Nagyon-nagyon fontos, hogy szükséges. Önmagunkkal foglalkozni nem azt jelenti, hogy elfordulunk a világtól, hanem azt, hogy úgy szeretnénk jelen lenni az életünkben, hogy közben mi magunk se vesszünk el. Mert nem csak az számít, hogy mennyi mindent bírunk el az életben, hanem az is, hogy hogyan érezzük magunkat közben. És néha az egyik legbátrabb mondat, amit kimondhatunk, az pontosan ennyi. Most én is fontos vagyok, és nekem is szükségem van a törődésre. Egyébként a Lelki Egészség Világnapját 92-ben kezdeményezte a Lelki Egészség Világszövetség, és október 10-én tartják, vagyis pont a mai napon.

0: Vidám zenék a munka lendületéhez.
1: A munka lendületéhez.
0: Ez
1: a Best FM. A kedvencek rádiója.
2: Ma van a Lelki Egészség Világnapja. Jövő februártól hónapokig nem lehet majd Eindhovenbe repülni Debrecenből, és kiemelkedő eredményt ért el egy debreceni kötődésű magyar katona. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Október 10-e a Lelki Egészség Világnapja. Ebből az alkalomból a szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy saját és környezetünk mentális egészségével is foglalkoznunk kell. Fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket, és szükség esetén szakemberhez forduljunk, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
3: Ezek nagyon jól megfigyelhetők. Például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítményromlása szintén egy nagyon jó jelzőrendszer. Olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás növekedése is. Különböző érzelmi hangulati jelek, tartós lehangoltság, fokozott ingerlékenység, és van az érzelmi fáradtság, ami egy picit a burnout-tal aki égéssel együtt tapasztalható, ez azt jelenti, hogy képtelenség az örömnek a megélése.
2: Jövő februártól hónapokig nem lehet majd Eindhovenbe repülni Debrecenből. A holland város repülőterét február 1-e és július 19-e között teljesen lezárják, mert felújítják a futópályát. A Wizz Air a Dehír kérdésére megerősítette, hogy ebben az időszakban Debrecenből nem lesz elérhető másik hollandiai úti cél sem. A légitársaság ugyanakkor folyamatosan vizsgálja az útvonal hálózatát, az esetleges változásokról pedig később adnak majd tájékoztatást. Debrecenből jelenleg Londonba, Isztambulba és Lárnakára is repül a Wizz Air. A ciprusi járat jövőre is visszatér, március végétől október végéig heti 2 alkalommal közlekedik majd. A várnai járat jövő évi indulásáról pedig egyelőre még nincs végleges döntés. Kiemelkedő eredményt ért el egy debreceni kötődésű magyar katona az amerikai tengerészgyalogság vezetői képzésén. Székely Alfréd törzs őrmester 5 héten át vett részt a Quantico-ban tartott tanfolyamon, ahol taktikai döntéshozatalban és a kisebb katonai egységek vezetésében is bizonyítania kellett. Székely Alfréd 9 éve szolgál a Magyar Honvédségnél, pályafutását Debrecenben az 5. Bocskai István lövészdandárnál kezdte. Jelenleg az MH Altiszti Akadémia kiképző altisztje, ahol a katonák altiszti feladatokra való felkészítésével foglalkozik, közölte Facebook oldalán a Magyar Honvédség. Ma a legtöbb 19 Celsius fokot mérhetünk Debrecenben és a térségben, lassan hidegfronti hatásra is számíthatunk, és ennek igazán holnap érezhetjük meg majd a hatását. Vasárnap már csak 14 fok lehet, és megérkezhet a zápor, zivatar is, éjszakára pedig akár 8 fok is lehűlhet a levegő. A

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
3: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
4: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hey, this is Justin Timberlake.
9: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
10: Hello, I'm Phil Collins.
5: Bárhol is vagy, ott van veled
11: a Best FM.
5: A Best FM.

Serik oldala közben már jönnek az üzenetek az esti kívánság műsorral kapcsolatban, és hát nem is csoda, mert hogy 4:30 van, úgy, hogy hamarosan startolunk ezzel is, hogyha már egyébként vannak gondolatok, meg úgy dalok a fejekben, akkor nyugodtan írják meg nekem, vagy csörögjenek 500-540, vagy 39-33-104-6. Addig is induljon a banzáj!

Köszöntjük Gedeon nevű hallgatóinkat. A Gedeon héber eredetű bibliai férfinév, jelentése bizonytalan, esetleg harcos. Számos híresség viseli ezt a nevet, Gedeon bibliai személy, Izrael bírája, Richter Gedeon gyógyszerész, és ön kedves Gedeon, aki a rádiót hallgatja.

0: Vidám zenék a munka lendületéhez.
1: A munka lendületéhez.
0: Ez
1: a Best FM. A kedvencek rádiója.
2: Folytatódhatnak a katonai létesítmények felújításai a térségben. Életeket menthet a szerv adományozás, megérkezhet a hideg front. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Nagyobb ütemben folytatódhatnak a katonai létesítmények felújításai Debrecenben és Hajdúhatházon. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a debreceni Kossuth laktanyában tartott értekezletet, ahol a katonák szolgálati körülményeiről és az épületek állapotáról is egyeztettek. A bejárás során több olyan épületet is láttak, amelyek állapota évtizedes lemaradást mutat. A miniszter szerint javítani kell a katonák körülményein, ehhez pedig a már megkezdett felújítások folytatására és új létesítmények építésére is szükség lehet, olvasható a Dehíren. Életeket menthet a szerv adományozás, erre hívják fel a figyelmet a szombati donornapon. Október 2. szombatján tartják a szervdonációs és transzplantációs Európa napot, amelynek célja, hogy minél többen megismerjék a szervátültetés jelentőségét. Sok súlyos betegnek ugyanis a transzplantáció jelenti az egyetlen esélyt az életben maradásra. A szerv adományozás fontosságáról Mihály Sándort, az Országos Vérellátó Szolgálat transzplantációs igazgatóját kérdeztük.
3: A szervátültetéshez nélkülözhetetlen a donorok adakozó szándéka, és fontos ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy ha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet, szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen, lehetőség szerint mindannyian hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
2: Lekéste az utolsó buszt, ezért biciklit lopott egy hajdúnánási fiatal, hogy hazamehessen. A 18 éves férfi október 5-én lopott el egy kerékpárt, a rendőrök viszont a kamerafelvételek alapján rövid időn belül azonosították. Nem volt ismeretlen előttük, a fiatallal szemben csendháborítás miatt is intézkedtek korábban. A férfi a kihallgatásán beismerte a lopást és azzal magyarázta tettét, hogy az előző éjszakai rendőri intézkedés után már nem érte el az utolsó buszt, ezért más módon kellett hazajutnia. Az ellopott kerékpár sértetlenül visszakerült a tulajdonosához, közölte a police.hu. Ma legtöbb 19 Celsius fokot mérhetünk Debrecenben és a térségben, lassan hidegfronti hatásra is számíthatunk, és ennek igazán holnap érezhetjük meg majd a hatását. Vasárnap már csak 14 fok lehet, és megérkezhet a zápor, zivatar is, éjszakára pedig akár 8 fokig is leülhet a levegő.
1: És most
0: indul az esti kívánság műsor
1: a Best FM-en.
0: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
4: Morvai Szűcsenikő már itt a mikrofonnál, úgyhogy nem szabadulnak a zenei kedvencek. Írják meg nekem, hogy mit szeretnének meghallgatni a következő két órában. 500-540, itt pedig csöröghetnek, és tudunk egy kicsit beszélgetni. Van már egy pár dal, amit lefoglaltak, ugye említettem, hogy azért 4 óra után is nagyon aktívak voltak a hallgatóink, úgyhogy az ő kedvencük majd biztosan fog szólni. Val már is Szikora Röbbi közösével indítunk, mert hogy ez volt Zsolti kérése, de Hajni és Böbe választását sem felejtettem el, úgyhogy akkor vágjunk is bele itt az esti kívánság műsorba. A kívánság vonal tehát még egyszer
1: 500-540.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
2: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei.
2: Megállás nélkül.
3: Hello, we are Imagine Dragons.
4: Hey everybody, what's up? This is Britney Spears.
5: Sziasztok, Kassa Timi vagyok.
2: Bárhol is vagy. Ott van veled.
1: A Best FM.
2: A Best FM.

0: Ezt a FM Rádió kívánságműsor. Halló, halló!
1: Ja, Kati vagyok, Samsungból. Szerzni kéne számomra. Bármit még kísérlemet.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Ennyit szólt már.
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500 540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 100.

0: Válság műsor, Best FM Rádió.
1: Jó napot! Szeretnék kérni egy számot.
2: Júlia.
0: Hallgatlak, Júlia.
2: Szeretném kérni esetleg Michael Jacksontól a Beat-it.
0: Aha, és kinek szeretnéd?
2: Mindenkinek, aki szereti.
0: Ó, biztos van valaki, akinek szeretnéd küldeni. Ez nagyon általános, hogy mindenkinek, aki szereti.
2: Igen.
0: Uh-huh, akkor?
2: A barátaimnak.
0: Jó, oké, és akkor majd jön. Szia!
2: Köszi!

Csörgött nekem Imre, hogy a felesége tevékenykedik a konyhában, készül a vacsora, úgyhogy Liviának szeretne egy dalt, méghozzá Péter Sramektől a Jöjj velem. És várom a további kéréseket is, 500-540, ez a kívánságvonal, de írhatnak 39-33-104-6.

0: a munka is jobban pörög.
1: A munka is jobban pörög.
0: Best FM.
1: Best FM.
0: Ha kell a plusz energia.
2: Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket. Marihuánát találtak egy autóban a rendőrök Püspök ladányban. Egyelőre nincs nagyobb fertőzés veszélye a debreceni bölcsődékben. Köszöntöm, Ármán Éva vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és ha igen, milyen feltételekkel. A szabályok betartásának fontosságára Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője hívta fel a figyelmet rádiónkban.
3: Amelyik önkormányzat nem hozott rendelet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Mindig legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tudjuk tartani a tüzet, és oltóvíz is. Hogyha szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését. A tüzet egyetlen percre se hagyjuk magára. Attól pedig mindenkit óva intenék, hogy falevel fűtsön. Csak tönkre tesszük vele a kályhát, a kazánt, és még a kémét is.
2: Marihuánát találtak egy autóban a rendőrök Püspökladányban. Azt írják, pár napja egy parkolójárműre lettek figyelmesek, amelyben három férfi ült. Amikor igazoltatták őket, erős marihuána szagot éreztek az utastérben. A kocsi átvizsgálásakor a hátsó ülésen egy zacskóban 67 g kábítószer gyanús anyagot találtak. A gyors tesztek után két férfinél pozitív eredményt mutatott a vizsgálat. A rendőrök kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki őket. Egyelőre nincs nagyobb fertőzés veszélye a debreceni bölcsődékben és iskolákban. A jó idő miatt a gyerekek sokat vannak a szabadban, így kevesebbet töltenek zárt térben egymás között. A legkisebbeknél még a beszoktatások vannak, mondta a Dehírnek Gyöngyösi Katalin intézményvezető. Most őt hallhatjuk.
4: Ez viszont köszönhető annak, hogy még beszoktatások vannak. Még szinte félházzal működünk. Alacsonyabbak a csoportlétszámok. Rengeteg időt töltünk még kint az udvaron. Nem úgy, mint egy iskolában, ahol egész nap a tanteremben ülnek.
2: Ma legtöbb 19 Celsius fokot mérhetünk Debrecenben és a térségben, lassan hidegfronti hatásra is számíthatunk, és ennek igazán holnap érezhetjük meg majd a hatását. Vasárnap már csak 14 fok lehet, és megérkezhet a zápor, zivatar is, éjszakára pedig akár 8 fokig is lehűlhet a levegő.

0: Rádió Rádió kívánság műsor.
1: Halló, szeretnék kérni egy számot.
2: A jól leszek újra Nagy Bogitól.
0: Oké, és kinek szeretnéd?
1: Szilágyi Szonyának.
0: Üzensz neki valamit?
1: Hogy legyen jó napja.
0: Oké, rendben, szia!
1: Viszlát!

kívánság műsor. Fél hét előtt járunk 3 perccel, szóval már nem sok idő van teljesíteni a kéréseket. Viszont Nóri írt nekem, hogy ő este 9-ig dolgozik, és a kolléganőjével szeretnének meghallgatni egy dalt, ami talán ad nekik egy kis plusz energiát, mert hogy azért az este 9 óra, hát még nem itt van, bármennyire is szeretnénk szépíteni ezt a dolgot. Ez pedig nem más, mint Mr. President dala, Coco Jumbo, úgyhogy Nóri nektek fog ezt szólni. Aztán Bagger Shredder's

I am the sexy Robi választása volt itt a 104.6-on az esti kívánság műsor zakattól a folytatásban is. Saci írt nekem, hogy sziasztok, szeretnék kérni egy dalt a Dirty Dancingből, mert hogy mindenkinek valahogy a fináléban szóló dal jut eszébe a Dirty Dancingről, ugye a Time of My Life, a film ikonikus fináléja híres emeléssel. Viszont van egy másik dal, ami abban a jelenetben szólt, amikor Johnny és Bibi egyre jobban érezték egymás között a vonzalmat, a feszültséget, a szikrát. Na vajon melyik dalról van szó? Szerintem mindannyian tudjuk. És egyébként tényleg kevesebben emlékeznek erre a dalra, vagy kevesebben asszociálnak a Dirty Dancingre, amikor meghallják ezt. Pedig nekem azonnal az a táncos jelenet ugrik be, ahogy próbálnak. Hungry Eyes, itt a 104.6-on. Egy kicsit nosztalgiázunk a Best FM-en.

Lady Gaga és Beyoncé közös a telefon szólt itt a 104.6-on, most viszont Azaria és Formút érkezik, aztán pedig majd az Every Time You Need Me, Fragma és Maria Rubia közöse itt a Best FM rádióban, ez egyébként Hajni kérése. Most viszont Azaria, Zoli választása, és ezzel búcsúzom is, mert ennyi fért bele ebbe a két órában, nagyon gyorsan eltelt, és valahogy a kívánság műsor az mindig ilyen iszonyú gyorsan eltelik, de remélem, hogy azért jól telt, nem csak nekem, hanem a hallgatóknak is. Holnap találkozunk 8 óra után, ébresztek mindenkit az éteren keresztül, úgyhogy remélem, hogy a vasárnapi napot is együtt töltjük. Vigyázzanak magukra, szuper szombat estét, Morvai Szűcs Enikő vagyok.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig veled.
1: Ma van a Lelki Egészség Világnapja. Jövő februártól hónapokig nem lehet majd Eindhovenben repülni Debrecenből, és kiemelkedő eredményt ért el egy debreceni kötődésű magyar katona. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Október 10-e a Lelki Egészség Világnapja. Ebből az alkalomból a szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy saját és környezetünk mentális egészségével is foglalkoznunk kell. Fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket, és szükség esetén szakemberhez forduljunk, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
2: Ezek nagyon jól megfigyelhetők. Például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítményromlása szintén egy nagyon jó jelzőrendszer. Olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás növekedése is. Különböző érzelmi hangulati jelek, tartós lehangoltság, fokozott ingerlékenység, és van az érzelmi fáradtság, ami egy picit a burnout-tal, aki égéssel együtt tapasztalható. Ez azt jelenti, hogy képtelenség az örömnek a megélése.
1: Jövő februártól hónapokig nem lehet majd Eindhovenbe repülni Debrecenből. A holland város repülőterét február 1-e és július 19-e között teljesen lezárják, mert felújítják a futópályát. A Wizz Air a Dehír kérdésére megerősítette, hogy ebben az időszakban Debrecenből nem lesz elérhető másik hollandiai úti cél sem. A légitársaság ugyanakkor folyamatosan vizsgálja az útvonal hálózatát, az esetleges változásokról pedig később adnak majd tájékoztatást. Debrecenből jelenleg Londonba, Isztambulba és Lárnakára is repül a Wizz Air. A ciprusi járat jövőre is visszatér, március végétől október végéig heti két alkalommal közlekedik majd. A várnai járat jövő évi indulásáról pedig egyelőre még nincs végleges döntés. Kiemelkedő eredményt ért el egy debreceni kötődésű magyar katona az amerikai tengerészgyalogság vezetői képzésén. Székely Alfréd törzs őrmester 5 héten át vett részt a Quantico-ban tartott tanfolyamon, ahol taktikai döntéshozatalban és a kisebb katonai egységek vezetésében is bizonyítania kellett. Székely Alfréd 9 éve szolgál a Magyar Honvédségnél, pályafutását Debrecenben az 5. Bocskai István lövészdandárnál kezdte, jelenleg az MH Altiszti Akadémia kiképző altisztje, ahol a katonák altiszti feladatokra való felkészítésével foglalkozik, közölte Facebook oldalán a Magyar Honvédség. Ma a legtöbb 19 Celsius fokot mérhetünk Debrecenben és a térségben, lassan hidegfronti hatásra is számíthatunk, és ennek igazán holnap érezhetjük meg majd a hatását. Vasárnap már csak 14 fok lehet és megérkezhet a zápor, zivatar is, éjszakára pedig akár 8 fokig is lehűlhet a levegő.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket. Marihuánát találtak egy autóban a rendőrök Püspökladányban. Egyelőre nincs nagyobb fertőzés veszély a debreceni bölcsődékben. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és ha igen, milyen feltételekkel. A szabályok betartásának fontosságára Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője hívta fel a figyelmet rádiónkban.
3: Amelyik önkormányzat nem hozott rendelet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Mindig legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tudjuk tartani a tüzet, és oltóvíz is. Hogyha szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését. A tüzet egyetlen percre se hagyjuk magára. Attól pedig mindenkit óva intenék, hogy falevel fűtsön. Csak tönkre tesszük vele a kályhát, a kazánt és még a kémét is.
2: Marihuánát találtak egy autóban a rendőrök Püspökladányban. Azt írják, pár napja egy parkolójárműre lettek figyelmesek, amelyben három férfi ült. Amikor igazoltatták őket, erős marihuána szagot éreztek az utastérben. A kocsi átvizsgálásakor a hátsó ülésen egy zacskóban 67 g kábítószergyanús anyagot találtak. A gyors tesztek után két férfinél pozitív eredményt mutatott a vizsgálat. A rendőrök kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki őket. Egyelőre nincs nagyobb fertőzés veszélye a debreceni bölcsődékben és iskolákban. A jó idő miatt a gyerekek sokat vannak a szabadban, így kevesebbet töltenek zárt térben egymás között. A legkisebbeknél még a beszoktatások vannak, mondta a Dehírnek Gyöngyösi Katalin intézményvezető. Most őt hallhatjuk.
4: Ez viszont köszönhető annak, hogy még beszoktatások vannak. Még szinte félházzal működünk. Alacsonyabbak a csoport létszámok. Rengeteg időt töltünk még kint az udvaron. Nem úgy, mint egy iskolában, ahol egész nap a tanterembe ülnek.
2: Ma a legtöbb 19 Celsius fokot mérhetünk Debrecenben és a térségben, lassan hidegfronti hatásra is számíthatunk, és ennek igazán holnap érezhetjük meg majd a hatását. Vasárnap már csak 14 fok lehet és megérkezhet a zápor, zivatar is, éjszakára pedig akár 8 fokig is lehűlhet a levegő.

0: hallgatók, csak egy szusszanásnyi szünet, aztán pedig pörög tovább a mai mix.
1: A műsor partnere Debrecen kedvelt klub helyszíne, a Tabu.
0: Ez itt a Club Best of a Best of Men. DJ William vagyok, várlak vissza benneteket.
2: Folytatódhatnak a katonai létesítmények felújításai a térségben. Életeket menthet a szerv adományozás, megérkezhet a hideg front. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Nagyobb ütemben folytatódhatnak a katonai létesítmények felújításai Debrecenben és Hajdúhatházon. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a debreceni Kossuth laktanyában tartott értekezletet, ahol a katonák szolgálati körülményeiről és az épületek állapotáról is egyeztettek. A bejárás során több olyan épületet is láttak, amelyek állapota évtizedes lemaradást mutat. A miniszter szerint javítani kell a katonák körülményein, ehhez pedig a már megkezdett felújítások folytatására és új létesítmények építésére is szükség lehet, olvasható a De Híren. Életeket menthet a szerv adományozás, erre hívják fel a figyelmet a szombati donornapon. Október 2. szombatján tartják a szervdonációs és transzplantációs Európa napot, amelynek célja, hogy minél többen megismerjék a szervátültetés jelentőségét. Sok súlyos betegnek ugyanis a transzplantáció jelenti az egyetlen esélyt az életben maradásra. A szerv adományozás fontosságáról Mihály Sándort, az Országos Vérellátó Szolgálat transzplantációs igazgatóját kérdeztük.
3: A szervátültetéshez nélkülözhetetlen a donorok adakozó szándéka, és fontos ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy ha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet, szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen, lehetőség szerint mindannyian hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
2: Lekéste az utolsó buszt, ezért biciklit lopott egy hajdúnánási fiatal, hogy hazamehessen. A 18 éves férfi október 5-én lopott el egy kerékpárt, a rendőrök viszont a kamerafelvételek alapján rövid időn belül azonosították. Nem volt ismeretlen előttük, a fiatallal szemben csendháborítás miatt is intézkedtek korábban. A férfi a kihallgatásán beismerte a lopást és azzal magyarázta tettét, hogy az előző éjszakai rendőri intézkedés után már nem érte el az utolsó buszt, ezért más módon kellett hazajutnia. Az ellopott kerékpár sértetlenül visszakerült a tulajdonosához, közölte a polisz.hu. Ma a legtöbb 19 Celsius fokot mérhetünk Debrecenben és a térségben, lassan hidegfronti hatásra is számíthatunk, és ennek igazán holnap érezhetjük meg majd a hatását. Vasárnap már csak 14 fok lehet, és megérkezhet a zápor, zivatar is, éjszakára pedig akár 8 fokig is lehűlhet a levegő.

zenék, amik felállítanak a székből, a kényelmes fotelből is. Debrecen legjobb partijainak népszerű zenéi minden szombaton este. A Best FM-en. A Best FM-en.

0: Rádiósan elrepült a mai két óra hossza. Köszönöm, hogy együtt bulisztunk, köszönöm, hogy együtt indítottuk a szombat éjszakát. Aki megindul valamerre, annak jó szórakozást, aki pedig pihenni fog, annak jó pihenést. Jövő szombaton újra találkozunk. Jövő szombaton 8-tól újra klubbasztunk.
1: Ma van a Lelki Egészség Világnapja. Jövő februártól hónapokig nem lehet majd Eindhovenben repülni Debrecenből, és kiemelkedő eredményt ért el egy debreceni kötődésű magyar katona. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Október 10-e a Lelki Egészség Világnapja. Ebből az alkalomból a szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy saját és környezetünk mentális egészségével is foglalkoznunk kell. Fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket, és szükség esetén szakemberhez forduljunk, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
3: Ezek nagyon jól megfigyelhetők. Például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítményromlása szintén egy nagyon jó jelzőrendszer. Olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás növekedése is. Különböző érzelmi hangulati jelek, tartós lehangoltság, fokozott ingerlékenység, és van az érzelmi fáradtság, ami egy picit a burnout-tal a kiégéssel együtt tapasztalható. Ez azt jelenti, hogy képtelenség az örömnek a megélése.
1: Jövő februártól hónapokig nem lehet majd Eindhovenbe repülni Debrecenből. A holland város repülőterét február 1-e és július 19-e között teljesen lezárják, mert felújítják a futópályát. A Wizz Air a Dehír kérdésére megerősítette, hogy ebben az időszakban Debrecenből nem lesz elérhető másik hollandiai úti cél sem. A légitársaság ugyanakkor folyamatosan vizsgálja az útvonal hálózatát, az esetleges változásokról pedig később adnak majd tájékoztatást. Debrecenből jelenleg Londonba, Isztambulba és Lárnakára is repül a Wizz Air. A ciprusi járat jövőre is visszatér, március végétől október végéig heti két alkalommal közlekedik majd. A várnai járat jövő évi indulásáról pedig egyelőre még nincs végleges döntés. Kiemelkedő eredményt ért el egy debreceni kötődésű magyar katona az amerikai tengerészgyalogság vezetői képzésén. Székely Alfréd törzs őrmester 5 héten át vett részt a Quantico-ban tartott tanfolyamon, ahol taktikai döntéshozatalban és a kisebb katonai egységek vezetésében is bizonyítania kellett. Székely Alfréd 9 éve szolgál a Magyar Honvédségnél, pályafutását Debrecenben az 5. Bocskai István lövészdandárnál kezdte. Jelenleg az MH Altiszti Akadémia kiképző altisztje, ahol a katonák altiszti feladatokra való felkészítésével foglalkozik, közölte Facebook oldalán a Magyar Honvédség. Ma a legtöbb 19 Celsius fokot mérhetünk Debrecenben és a térségben, lassan hidegfronti hatásra is számíthatunk, és ennek igazán holnap érezhetjük meg majd a hatását. Vasárnap már csak 14 fok lehet és megérkezhet a zápor, zivatar is, éjszakára pedig akár 8 fokig is lehűlhet a levegő.

éjszakázik.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodrám. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretnénk.

0: worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Fütyörészheted. Dúdolhatod kedvenc dalodat.
2: Ez a Best FM. A kedvencek rádiója.